0: kinek szünet támogva hegyé, bármilyen gomáta szerített kénfak. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkumbá szerint a húza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.